Vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap. Vasárnap volt.

Kis srác, figyeld a zászlót, és ha nézel jó erősen, akkor majd meglátod. Nézd rám, ez az új Szerkó. Más a szöveg, más a music, és más a név is.